Kaş parmak. Kaş parmak. Kaş parmak. Kaş parmak. Kaş parmak. Fakat. Fakat. Fakat.